workshopokon, jó szerepelek, nagy perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít, Tesco.